A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Lezajlott tegnap a minisztériumok átadás átvétele. Idén is megrendezik az orgonák éjszakáját. Esős idő valószínű egész hétvégén. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendben lezajlott a kormányzati átadás átvétel, bár nem volt jó a hangulat a leköszönő és az új miniszterek között. Magyar Péter miniszterelnök közölte, az Orbán kormány valamennyi minisztere megjelent az egyeztetésen, Orbán Viktor azonban nem vett részt rajta. Jelezte azt is, elfogadták, hogy a leköszönő miniszterek végkielégítésüket egy kárpátaljai gyerekeket segítő alapítványnak ajánlják fel. Magyar Péter egyúttal arra kérte a távozó államtitkárokat is, nyilatkozzanak arról, mi lesz az ő végkielégítésükkel, mert az új kormány azt sem fogja kifizetni. Mintegy 300 ezer adózót figyelmeztetett a NAV, hogy javítsa SZIA bevallását. Érdemes ellenőrizni az esetleg kimaradt kedvezményeket, valamint az ingatlanból származó bevételeket is. Az adóhivatal idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetet. A bevallást május 20-áig kell benyújtani, és addig lehet rendelkezni az 1+1%-os felajánlásokról is. Idén is lesz orgonák éjszakája. A május 23-ai rendezvényhez Budapest mellett számos vidéki város is csatlakozik. A kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét, mondta rádiónknak Szamosi Szabolcs, a szervező Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.
2: Több mint 20 országban valósítjuk meg ezeket a programokat, több mint 100 helyszín, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang. Az orgona talán a legérdekesebb hangszer, aminek nagyon sok billentyűje van, több manuálja, és mindehez azt társul, hogy templomokba fönn a karzaton eldugva van 90%-ba ez a hangszer, így méltó és igazságos, hogy legyen egy nap, amit legalább neki szentelünk.
1: Több mint 100 intézmény vesz részt idén a múzeumok majálisán. Az eseményt hétvégén rendezi meg a Magyar Nemzeti Múzeum Budapesten. Az érdeklődőket múzeumkerti sétákkal, családi programokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel várják. Jó sok felhő születhet, de eleinte még a nap is süthet. Napközben több helyen néhol több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet 18 és 25 fok között alakul. Holnap nagyrészt borult lehet az ég, sok felé jön csapadék, néhol kiadós eső hullhat. Délután nyugaton 12, keleten több mint 20 fok is lehet. Vasárnap is kitartanak a felhők, sok felé kell elővenni az esernyőt, a fővárosban pedig nem nagyon lesz több 14 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Állateledelt gyűjtenek a zalai városokban. Lefóliázták az aszbesztgyanús parkolót Zalaegerszegen. Új parkolóhelyek készültek a Landorhegyi úton. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt felel egy bagodi férfi. A gyanúsított tavaly ősszel családi vita közben egy bozótvágóval ütötte be egy autó oldalablakát a háza előtt. A rongálással mintegy 20 000 forintos kárt okozott. Az ügyészség szerint a férfi agresszív viselkedése alkalmas volt arra, hogy riadalmat keltsen a környezetében, ezért pénzbüntetést indítványozott az ügyben, írja a ZAOL. Idéglenes védőfóliával takarták le azt a parkolót, ahol korábban aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca kereszteződésénél található területre osztrák bányákból érkezhetett a szennyezett anyag. A takarítás után a későbbiekben aszfalt burkolattal látják el a parkolót és a többi érintett közterületet is, tudta meg az Egerszegi Hírek. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Előadás sorozattal idézték fel a Mohácsi csata és a török kor zalai eseményeit a Göcsei Múzeumban. A Véráztatta Határvidék című rendezvényen a történelmi Zala megye 16.-17. századi sorsáról hallhattak az érdeklődők. Az előadáson szó esett arról is, hogy Kanizsa várának elfoglalása után hosszú időre Zala közepén húzódott a török-magyar határvonal. Mint kiderült, a korszakot folyamatos harcok, portyázások és súlyos lakossági veszteségek jellemezték, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Zalában. A vásárlók a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és az őket gondozó szervezetek munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. Közleményük szerint a felajánlásokat a Bársonytalp Zala Egyesület, az Élettér Állat és Természetvédő Szervezet, valamint az Elizabeth Menedék kapja. Előadás sorozattal idézték fel a Mohácsi csata és a török kor zalai eseményeit a Göcsei Múzeumban. A Véráztatta Határvidék című rendezvényen a történelmi Zala megye 16.-17. századi sorsáról hallhattak az érdeklődők. Az előadáson szó esett arról is, hogy Kanizsa várának elfoglalása után hosszú időre Zala közepén húzódott a török-magyar határvonal. Mint kiderült, a korszakot folyamatos harcok, portyázások és súlyos lakossági veszteségek jellemezték, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Pénzmosás miatt emelt vádat a zalaegerszegi ügyészség egy 55 éves helyi férfi ellen. A gyanú szerint a bankszámláját és internetbanki adatait adta át ismeretleneknek, majd a pénzeket továbbította. A nyomozás azt állapította meg, hogy a számlára bűncselekményből származó összegek érkeztek. A férfi az adatok átadásáért és a közreműködésért pénzt kapott, miközben tisztában volt azzal, hogy illegális ügyletről van szó. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, írja a ZAOL. Gázvezeték rekonstrukció kezdődött kedden Zalaegerszegen a Madách Imre utcában. Az E.ON tájékoztatása szerint a munkálatok a háztömbök mögötti parkolót és több járdaszakaszt érintenek, mintegy 140 méteren. A kivitelezés várhatóan augusztusig tart. A gépjármű forgalom folyamatos marad, ugyanakkor a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak idéglenes korlátozásokra kell számítaniuk. Közlekedésbiztonsági versenyeken mérték összetudásukat zalai általános iskolások az Alsóerdei Sport és Élményparkban. A fiatalokat a rendőrség kerékpáros iskola kupa, valamint a Magyar Autóklub Kia Mester két keréken vetélkedője várta. A diákok kresztesztet töltöttek ki, valamint ügyességi pályán és szabályossági versenyen is bizonyítottak. A megmérettetés tétje az országos döntőbe jutás volt, írja a ZAOL. Megérkezett végre az eső Zalába is. Kedden Rédicsen néhány óra alatt annyi esett, mint a teljes havi átlag. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a májusi csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató eső, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
2: A szlovén határ mellett Rédicsen rendkívüli mennyiség hullott le rövid idő alatt. A zaol.hu információi szerint a környéken egy havi átlagot meghaladó eső esett. Újabb parkolóhelyeket alakítottak ki a zalaegerszegi Landorhegyi úton. A fejlesztést lakossági kérésre valósították meg, hogy enyhítsék a környék parkolási gondjait. A most még zúzalékos parkoló később végleges burkolatot kap. A tervek szerint a következő ütemben a felszín alatti közműveket is korszerűsítik, rendezik a csapadékvízelvezetést, valamint esővíztározók is épülnek, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Családi programokkal és kulturális előadásokkal rendezték meg a Deák túrát Ságodban. Az egésznapos rendezvény sportprogramokkal indult, majd a kultúrházban folytatódott. Az esemény történelmi alapját az adja, hogy a feljegyzések szerint Deák Ferenc 1843-ban járt Ságodban, ahol egy nagyobb közösségi eseményen vett részt. A hagyományt 3 éve elevenítették fel újra. A rendezvényen gyermekprogramok, kézműves foglalkozások, pónilovaglás és hintózás is várta az érdeklődőket, emellett előadást tartottak Deák Ferenc életéről is. Olvasható az egerszegihírek.hu-n. A nagykanizsai Jakabfi Dávid is helyet kapott a Balaton fagyia verseny zsűriében. A kanizsai cukrász és fagylaltmester a Magyar Cukrász Ipartestület felkérésére vett részt a balatonfüredi megmérettetésen, ahol 18 induló összesen 30 fagylaltját kóstolták végig. Jakabfi Dávid a ZAOL-nak elmondta, több különleges ízvilággal találkozott, köztük egy túlzottan parfümös rózsafagylaltal, ugyanakkor egy kamillás fagylalt, és egy fekete ribizli szorbé is nagy hatással volt rá. A cukrász nemrég Nagykanizsa saját csokoládéját is elkészítette, amelyet a város ajándékként ad át a delegációnak és vendégeknek. A Balaton fagyia verseny győztese idén a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó Balaton Noir nevű fagylaltja lett. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles, esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e, mondhatni 05-15, péntek van, a Zsófiák és a Szonyák névnapja, jó reggelt, jó utat, jó készülődést, Maxim Levente vagyok, a No Doubt, aztán a Honey Beast és Lenny Kravitz is jön mindjárt.
1: Best

Ezt FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok május 15-én, pénteken, a Zsófiák és a Szonyák névnapján, illetve a Család nemzetközi napján. 1994-ben az ENSZ a mai napot a Család nemzetközi napjává nyilvánította, a felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. És családias hangulatban folytatjuk, hiszen régi ismerőseink vannak itt ma reggel is, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek előadói, úgy mint nem sokára a For the Cause, az Inno Sunshine-nal, most pedig James Blunt énekel Bonfire Heart a Besten.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék. Már több felhő lesz felettünk, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. 17-25 fok várható, részletek és a hétvége időjárása bővebben a hírek végén hallható. Aztán a Love Generation-t indítom Bob Sinclair-től. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Bíróság előtt a Bagodi randalírozó. Lefóliázták az aszbeszt gyanús parkolót Zalaegerszegen. A fiatalokat is megszólítja a jubileumi Göcsei dombírozó. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt felel egy bagodi férfi. A gyanúsított tavaly ősszel családi vita közben egy bozótvágóval ütötte be egy autó oldalablakát a háza előtt. A rongálással mintegy 20 ezer forintos kárt okozott. Az ügyészség szerint a férfi agresszív viselkedése alkalmas volt arra, hogy riadalmat keltsen a környezetében, ezért pénzbüntetést indítványozott az ügyben, írja a ZAOL. Ideiglenes védőfóliával takarták le azt a parkolót, ahol korábban aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca kereszteződésénél található területre osztrák bányákból érkezhetett a szennyezett anyag. A takarítás után a későbbiekben aszfalt burkolattal látják el a parkolót és a többi érintett közterületet is, tudta meg az Egerszegi Hírek. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Előadássorozattal idézték fel a Mohácsi csata és a törökkor zalai eseményeit a Göcsei Múzeumban. A Véráztatta Határvidék című rendezvényen a történelmi Zala megye 16.-17. századi sorsáról hallhattak az érdeklődők. Az előadáson szó esett arról is, hogy Kanizsa várának elfoglalása után hosszú időre Zala közepén húzódott a török-magyar határvonal. Mint kiderült, a korszakot folyamatos harcok, portyázások és súlyos lakossági veszteségek jellemezték, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles, esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Egyre több helyen várható már eső, zápor, zivatar. Napközben 17-25 fok között alakul a maximum. Holnap egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, még több zápor, zivatar alakulhat ki. A maximum 13 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz majd melegebb. 3/4 hét környékén, aki késésben van, siessen, akit viszont csak úgy kidobott az ágy, az még szundíthat egy picit, jön hozzá egy altató dal, legalábbis a címében az, Hush Hush, a Pussycat Dolls folytatja.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján. Május 15-e van péntek, hogy mi újság a nagyvilágban és idehaza kiderül pillanatokon belül. Jönnek a hírek, a következő órában pedig például Madonna. Vagy Azaria.
2: Éjjel a macska köves utakon, megláttam egy mulatozó csapatot.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Állateledelt gyűjtenek a zalai városokban. A mohácsi évfordulóra emlékeztek a Göcsei Múzeumban. Pénzmosás miatt felel egy egerszegi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Zalában. A vásárlók a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és az őket gondozó szervezetek munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. Közleményük szerint a felajánlásokat a Bársonytalp Zala Egyesület, az Élettér Állat és Természetvédő Szervezet, valamint az Elizabeth Menedék kapja. Előadás sorozattal idézték fel a mohácsi csata és a török kor zalai eseményeit a Göcsei Múzeumban. A Véráztatta Határvidék című rendezvényen a történelmi Zala megye 16.-17. századi sorsáról hallhattak az érdeklődők. Az előadáson szó esett arról is, hogy Kanizsa várának elfoglalása után hosszú időre Zala közepén húzódott a török-magyar határvonal. Mint kiderült, a korszakot folyamatos harcok, portyázások és súlyos lakossági veszteségek jellemezték, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Pénzmosás miatt emelt vádat a zalaegerszegi ügyészség egy 55 éves helyi férfi ellen. A gyanú szerint a bankszámláját és internetbanki adatait adta át ismeretleneknek, majd a pénzeket továbbította. A nyomozás azt állapította meg, hogy a számlára bűncselekményből származó összegek érkeztek. A férfi az adatok átadásáért és a közreműködésért pénzt kapott, miközben tisztában volt azzal, hogy illegális ügyletről van szó. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, írja a ZAOL. Gázvezeték rekonstrukció kezdődött kedden Zalaegerszegen a Madách Imre utcában. Az E.ON tájékoztatása szerint a munkálatok a háztömbök mögötti parkolót és több járdaszakaszt érintenek, mintegy 140 méteren. A kivitelezés várhatóan augusztusig tart. A gépjárműforgalom folyamatos marad, ugyanakkor a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak ideiglenes korlátozásokra kell számítaniuk. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb-hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 7 óra múlt pár perccel. Christina Aguilera és kolléganői kezdenek. Lady Marmalade, érkezik a Hands On, és Michael Jackson is a Remember the Time-mal még ebben a fél órában. Ha dugó baleset van, jöhet az info 0620 55 55 155. Max Levente vagyok. Ez a...
0: Max

Best FM, a legjobb zenék. Shakira, Madonna és a BTS is fellép a világbajnoki döntő szünetében. A rövid koncert majd jótékony célokat is szolgál, 100 millió dollárt osztanak szét. A népsorból most Madonna Music című dalát indítom. Aki dugót, balesetet lát, Zsófiát, Szonyát, szülinapost ünnepelne, hívjon vagy írjon 0620 55 55 150.

0: Best FM, a legjobb zenék a hétvége, de legalábbis a holnapi nap időjárását egy mediterrán ciklon alakítja majd. Már ma is több helyen lehet zápor, zivatar, és egy fokkal több lesz a felhő az égen, de azért napos időszakok is lesznek. Egy esernyőhegy vékonyabb kardigán, vagy Jackie ma is jól jöhet, főleg így reggel. Részletek a hírekben, aztán Robbie Williams és a Let Me Entertain You érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Két keréken bizonyítottak a zalai diákok, fellélegezhetnek a zalai gazdák, aranyat ért a májusi eső. Új parkolóhelyek készültek a Landorhegyi úton. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Közlekedésbiztonsági versenyeken mérték összetudásukat zalai általános iskolások az Alsóerdei Sport és Élmény Parkban. A fiatalokat a rendőrség kerékpáros iskola kupa, valamint a Magyar Autóklub Kia Mester két keréken vetélkedője várta. A diákok kresztesztet töltöttek ki, valamint ügyességi pályán és szabályossági versenyen is bizonyítottak. A megmérettetés tétje az országos döntőbe jutás volt, írja a ZAOL. Megérkezett végre az eső Zalába is. Kedden Rédicsen néhány óra alatt annyi esett, mint a teljes havi átlag. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a májusi csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató eső, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: A szlovén határ mellett Rédicsen rendkívüli mennyiség hullott le rövid idő alatt. A zaol.hu információi szerint a környéken egy havi átlagot meghaladó eső esett. Újabb parkolóhelyeket alakítottak ki a zalaegerszegi Landorhegyi úton. A fejlesztést lakossági kérésre valósították meg, hogy enyhítsék a környék parkolási gondjait. A most még zúzalékos parkoló később végleges burkolatot kap. A tervek szerint a következő ütemben a felszín alatti közműveket is korszerűsítik, rendezik a csapadékvízelvezetést, valamint esővíztározók is épülnek, számolt be róla az egerszegi Hírek. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles, esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, május közepén, 15-e van, péntek, Zsófia, Szonya napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. Ma van a család nemzetközi napja. Ma van az állat és növény szeretet világnapja. 69 éve a mai napon született Növényi Norbert, olimpiai bajnok, birkózó, színész. 73 éve ezen a napon született Mike Oldfield, angol zenész. 1948. május 15 megszületett Brian Eno, a Roxy Music tagja, de készített dalt a U2-val, David Bowie-val és a Coldplay-jel is. A sort pedig az 1970-es születésű Prince B zárja, ő a PM Down tagja. Sok boldogságot még egyszer, kedves ünnepeltek, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, május 15-én pénteken, figyelem az M1-esen Budapest felé Győr és Komárom között a kiépített terelésnél egy kamion árokba hajtott, a 96-os kilométernél a külső sávot lezárták, ezt leszámítva Kisszombat van az utakon. Ha mégis kialakulna valahol nagyobb dugó, vagy nehogy Isten baleset történik, várom az infót, 0620 55 55 155. Repül az idő, már is 8 óra, és hát repülnek az évek, hónapok is. Time is taken away, jön majd a C-block. És a Kelemen kabátban is. Rövid szünet, aztán újból a legjobb zenék szólnak. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szalmegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Bíróság előtt a Bagodi randalírozó. Lefóliázták az aszbeszt gyanús parkolót Zalaegerszegen. A fiatalokat is megszólítja a jubileumi Göcsei dombírozó. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt felel egy bagodi férfi. A gyanúsított tavaly ősszel családi vita közben egy bozótvágóval ütötte be egy autó oldalablakát a háza előtt. A rongálással mintegy 20 ezer forintos kárt okozott. Az ügyészség szerint a férfi agresszív viselkedése alkalmas volt arra, hogy riadalmat keltsen a környezetében, ezért pénzbüntetést indítványozott az ügyben, írja a ZAOL. Idéglenes védőfóliával takarták le azt a parkolót, ahol korábban aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca kereszteződésénél található területre osztrák bányákból érkezhetett a szennyezett anyag. A takarítás után a későbbiekben aszfalt burkolattal látják el a parkolót és a többi érintett közterületet is, tudta meg az Egerszegi Hírek. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Előadás sorozattal idézték fel a Mohácsi csata és a török kor zalai eseményeit a Göcsei Múzeumban. A Véráztatta Határvidék című rendezvényen a történelmi Zala megye 16.-17. századi sorsáról hallhattak az érdeklődők. Az előadáson szó esett arról is, hogy Kanizsa várának elfoglalása után hosszú időre Zala közepén húzódott a török-magyar határvonal. Mint kiderült, a korszakot folyamatos harcok, portyázások és súlyos lakossági veszteségek jellemezték, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles, esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben a fél órában többek között Lutris a McNeil-től, Justin Timberlake-től, vagy rögtön itt az elején Floridától és Kesha-tól. Szól már is a Right Round, 5 perccel múlt 8 óra. Jó reggelt kívánok, jó utat, jó munkát, jó készülődést annak, aki még indulás előtt hallgat. A többiektől várom a közlekedési infót 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Vajon véget ért a tündérmese? Találgatják Hollywoodban. A hírek szerint ugyanis Justin Timberlake és Jessica Biel között már nem minden fenékig tejfel, de egy valami biztos, a táncparketten Justin még mindig tudja, mitől döglik a légy, a testünk most is belemoccan a jó kis groove-ba érkezik. A Rock Your Body a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Jazz FM a legjobb zenék. Poroljuk le a régi DVD-ket, társas játékokat, keressünk egy jó könyvet, mert hogy záporos, zivataros időszak kezdődik. A következő jó néhány napban, hozzáteszem zárójelben szerencsére, sok csapadékra lehet készülni, a hőmérséklet pedig 20 fok alatt marad kicsivel. Részletek a hírek végén, aztán a reggelünket a Spice Girls fűszerezi meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Állateledelt gyűjtenek a zalai városokban. A mohácsi évfordulóra emlékeztek a Göcsei Múzeumban. Pénzmosás miatt felel egy egerszegi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Zalában. A vásárlók a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és az őket gondozó szervezetek munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. Közleményük szerint a felajánlásokat a Bársonytalp Zala Egyesület, az Élettér Állat és Természetvédő Szervezet, valamint az Elizabeth Menedék kapja. Előadás sorozattal idézték fel a mohácsi csata és a török kor zalai eseményeit a Göcsei Múzeumban. A Véráztatta Határvidék című rendezvényen a történelmi Zala megye 16.-17. századi sorsáról hallhattak az érdeklődők. Az előadáson szó esett arról is, hogy Kanizsa várának elfoglalása után hosszú időre Zala közepén húzódott a török-magyar határvonal. Mint kiderült, a korszakot folyamatos harcok, portyázások és súlyos lakossági veszteségek jellemezték, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Pénzmosás miatt emelt vádat a zalaegerszegi ügyészség egy 55 éves helyi férfi ellen. A gyanú szerint a bankszámláját és internetbanki adatait adta át ismeretleneknek, majd a pénzeket továbbította. A nyomozás azt állapította meg, hogy a számlára bűncselekményből származó összegek érkeztek. A férfi az adatok átadásáért és a közreműködésért pénzt kapott, miközben tisztában volt azzal, hogy illegális ügyletről van szó. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, írja a ZAOL. Gázvezeték rekonstrukció kezdődött kedden Zalaegerszegen a Madách Imre utcában. Az E.ON tájékoztatása szerint a munkálatok a háztömbök mögötti parkolót és több járdaszakaszt érintenek, mintegy 140 méteren. A kivitelezés várhatóan augusztusig tart. A gépjárműforgalom folyamatos marad, ugyanakkor a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak ideiglenes korlátozásokra kell számítaniuk. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles, esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM a legjobb zenék. Jön többek között a brit és német Vogue fotósa. Munkáit melyek között híres színészek, zenészek, modellek, sportolók, politikai szereplők, sőt a brit királyi család tagjainak portréi is megtalálhatók, például második Erzsébet királynőjé számos galériában és múzeumban állították ki. Fotózás iránti érdeklődése a 60-as években kezdődött, első fényképezőgépét, egy Canon AE-1-et az első szóló turnéjára vette az 1980-as években, és kezdetben csak a turné eseményeit dokumentálta. Az úriembert úgy hívják, Bryan Adams, jön a Cloud Number 9.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Thank you.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Két keréken bizonyítottak a zalai diákok, fellélegezhetnek a zalai gazdák, aranyat ért a májusi eső. Új parkolóhelyek készültek a Landorhegyi úton. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Közlekedésbiztonsági versenyeken mérték össze tudásukat zalai általános iskolások az Alsóerdei Sport és Élményparkban. A fiatalokat a rendőrség kerékpáros iskola kupa, valamint a Magyar Autóklub Kia Mester két keréken vetélkedője várta. A diákok kresztesztet töltöttek ki, valamint ügyességi pályán és szabályossági versenyen is bizonyítottak. A megmérettetés tétje az országos döntőbe jutás volt, írja az AOL. Megérkezett végre az eső Zalába is. Kedden Rédicsen néhány óra alatt annyi esett, mint a teljes havi átlag. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a májusi csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélység be tudjon szivárogni.
1: A szlovén határ mellett Rédicsen rendkívüli mennyiség hullott le rövid idő alatt. Az AOL.hu információi szerint a környéken egy havi átlagot meghaladó eső esett. Újabb parkolóhelyeket alakítottak ki a zalaegerszegi Landorhegyi úton. A fejlesztést lakossági kérésre valósították meg, hogy enyhítsék a környék parkolási gondjait. A most még zúzalékos parkoló később végleges burkolatot kap. A tervek szerint a következő ütemben a felszín alatti közműveket is korszerűsítik, rendezik a csapadékvízelvezetést, valamint esővíztározók is épülnek, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles, esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 05-15-9 óra 5, péntek, Zsófia, Szonya napja, jó reggelt, jó munkát, jó utat kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Nina Sky, Move Your Body, ez az óraindító dal, de jön még George Michael, a Fugees már-már hétvégi lusta slágere, a Killing Me Softly, a Jazz meg az a Red Hot Chili és Coolio is. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber számunk, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Altranati és a Free folytatják 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Ezek pedig ma is mixben szólnak majd a Night Shift Extra-ban. A héten Effendi duplázik, úgyhogy szerdai rezidensünk az ezredforduló legjobb pop dalainak mixével vár mindenkit héttől. Előtte 6 és 7 között a lemezjátszók mögött White Boy.

Ezt a fennem a legjobb zenék harmadik szakaszához érkezett a Tour de Hongrie kerékpáros verseny. Kaposvárról indul a mezőny, várhatóan 12:30-kor, és a 67-es főút melletti városrészeken keresztül hagyja el a várost, majd Szent Balázs és Zimány irányába halad tovább. A Zselic dombvidékén technikus hullámzó terepen vezet az útvonal bőszénfa, gálosfa és kadarkút érintésével. Kadarkútról Hűgyész irányába tartanak, ahol a mezőny csatlakozik a 65-ös főútra, és ezen halad Tamásin keresztül egészen Szekszárdig. A városba érve szűk belvárosi utcákon vezet az útvonal, a befutó pedig a Szent István téren lesz várhatóan 17 órakor. Gramofonzi!

Best FM, a legjobb zenék. Nyakunkon a vasárnapi Sean Paul buli a Budapest Parkban. A Rise Jamaica európai turnia keretében érkezik hozzánk a jamaikai világsztár, és az előzenekara sem akárki, a román popkirálynő Inna slágereivel indul a tánc, Sean Paul pedig majd 20:20-kor kezd, az öltözőbe pedig a következő dolgokat kéri, a backstage-ben kifejezetten odafigyel az egészségére, a hangszálaira és a jamaikai gyökereire. A mézes gyömbéres rituálé keretén belül a hangszálak karbantartása miatt alapfelszereltség nála a rengeteg friss, szeletelt gyömbér, prémium minőségű méz és biocitrom forró vízzel. Ezen kívül kér minőségi italokat, pesgőket a buli utáni kocintáshoz, valamint jó minőségű jamaikai rumot és rengeteg kókuszvizet. A helyi cateringnek gondoskodnia kell tradicionális karibi fűszerezésű, akár kecske vagy csirkehúsos ételekről is. Sok tengeren túli sztárhoz hasonlóan ő is szereti, ha az öltöző hangulata visszafogott, ezért gyakran kérnek teljesen elsötétíthető szobát, fekete törölközőket és halk hangulatos, nem neon világítást a relaxációhoz. Jó bulizást vasárnapra, most a Brittel melegítünk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid, de annál hasznosabb információs szünetet, 10 után pedig szólnak az ezredforduló legnagyobb magyar.
2: Keresem a lány.
1: És külföldi slágerei. 0620-55-55-155 telefon, SMS, Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Bíróság előtt a Bagodi randalírozó. Lefóliázták az aszbeszt gyanús parkolót Zalaegerszegen. A fiatalokat is megszólítja a jubileumi Göcsei dombírozó. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt felel egy bagodi férfi. A gyanúsított tavaly ősszel családi vita közben egy bozótvágóval ütötte be egy autó oldalablakát a háza előtt. A rongálással mintegy 20 ezer forintos kárt okozott. Az ügyészség szerint a férfi agresszív viselkedése alkalmas volt arra, hogy riadalmat keltsen a környezetében, ezért pénzbüntetést indítványozott az ügyben, írja a ZAOL. Ideiglenes védőfóliával takarták le azt a parkolót, ahol korábban aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca kereszteződésénél található területre osztrák bányákból érkezhetett a szennyezett anyag. A takarítás után a későbbiekben aszfalt burkolattal látják el a parkolót és a többi érintett közterületet is, tudta meg az Egerszegi Hírek. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Előadás sorozattal idézték fel a Mohácsi csata és a törökkor zalai eseményeit a Göcsei Múzeumban. A Véráztatta Határvidék című rendezvényen a történelmi Zala megye 16.-17. századi sorsáról hallhattak az érdeklődők. Az előadáson szó esett arról is, hogy Kanizsa várának elfoglalása után hosszú időre Zala közepén húzódott a török-magyar határvonal. Mint kiderült, a korszakot folyamatos harcok, portyázások és súlyos lakossági veszteségek jellemezték, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles, esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A tévés gyógyító sámánok után szabadon, akik azt kérik, tedd a kezed a képernyőre. Én azt kérem, nyissa nagyra mindenki szívét, fülét, a rezgések abszolút pozitív tartományban mozognak. Mosoly az arcra, hangerő maxra, Soul Searcher, Feel in Love! Ezzel indul az óra 4 perccel 10 után. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Hát előfordulnak a playlistünkben olyan sztárok dalai, akik jelenleg börtönbüntetésüket töltik, köztük P. Diddy, vagy a most érkező Pras Michel, a Fugees együttes 53 éves rappere, aki idén május 1-én bevonult egy szövetségi börtönbe, hogy megkezdje 14 éves börtönbüntetését. A zenészt 2023-ban ítélték el összeesküvés és nem regisztrált külföldi ügynökként való tevékenység miatt. Michel a vád szerint több mint 100 millió dollárt juttatott el egy malajziai finanszírozótól amerikai politikai kampányokba, és illegális lobby tevékenységet folytatott Kína javára. Hát nem érlem, Ghetto Superstar, ezzel megy tovább a péntek délelőtt.
1: Best FM.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. Csörög a 0620 55 55 155. Best FM, Maxxel Anita vagyok, tessék. Halló?
1: Üdvözlöm, Anita vagyok.
0: Halló?
1: Amit kérem, csak hallgasson meg,
0: halló?
1: És fél percben bemutatok
0: halló?
1: Magának.
0: Nem szeretném.
1: Rendben?
0: Halló?
1: Halló, jó napot.
0: Halló?
1: Halló, jó napot kívánok.
0: Halló?
1: Halló? Halló, jó napot kívánok.
0: Ön egy robot?
1: Anita vagyok.
0: Ön egy robot?
1: Nem, Anita vagyok.
0: Biztos? Halló?
1: Igen, Anita vagyok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, baleset történt a 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi-Ferenc utcánál. Két autó és egy kamion ütközött a 178-as kilométernél. Forgalomkorlátozásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Tatabánya között. Lassabb a haladás, néhol szakaszos torlódás is kialakulhat. Aki személyautóval halad és Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót a délelőtt utolsó órájában is várom. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
0: 11 után szól majd Lady Gaga Paparazzia. És jön a kompakt diszkó is. Tartunk tehát egy rövid információs szünetet, aztán újból a legjobb zenék szólnak itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsútdobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Dídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
2: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
1: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Soron kívül kivizsgálják a bicskei gyermekotthonban történteket, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, több hullámban országszerte lehetnek ma záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ügynök akták és a kegyelmi ügy, egyebek mellett ezeket is érintik az új kormány első rendeletei, amelyek most jelentek meg a magyar közlönyben. Az egyik határozat szerint augusztus végéig 20 évre visszamenőleg fel kell tárnia a bicskei gyermekotthonban történt jogsértéseket, emellett hétfőig nyilvánosságra hozzák, hogy miért kapott kegyelmet az otthon volt igazgatójának bűntársa. A rendeletek szerint határozatot hozott a kabinet az ügynök akták feltárásáról és az európai ügynökséghez való csatlakozás előkészítéséről is. Plusz 10 nap szabadságot kapnak a honvédelmi állomány tagjai, ezt jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus a közösségi oldalára feltöltött videójában beszélt arról is, hogy a honvédelem napja alkalmából szolgálatmentes nappá nyilvánítja a május 21-ét és 22-ét. A miniszter emellett elmondta, hogy rendezik a bérfeszültségek kérdését, és minden alakulat szavazhat arról, hogy szeretné-e visszakapni a történelmi nevét és hadrendi számát. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra két évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összeg. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Május 15-én pénteken Zsófia Szonya napja van, Isten éltesse az összes ünnepeltet. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber. Hello, 3 lassan 4 perc elmúlt 11. Maxim Levente vagyok. Ebben az órában hozom az Olive You Are Not Alone-ját. Itt lesz Sean Kingston, elsőként pedig Arash a Temptation-nel.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, Szabi Est, Maniac feldolgozása után a brit Olive You Are Not Alone-jával folytatjuk a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereinek sorát. Az ezredforduló legjobb popdalait pedig mixben lehet majd hallgatni 6 és 8 között a Night Shift Extra-ban 6-tól Whiteboy-jal, 7-től DJ Effendivel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, az M0-áson az M1-es felé az Annahegyi pihenő előtt kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a pályaoldalt teljes szélességében lezárták, aki teheti, válasszon másik útvonalat. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén a Rákóczi-Ferenc utcánál korábban két autó és egy kamion ütközött, a 178-as kilométernél tart a forgalomkorlátozás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával, Spillerrel és Sophie Alice Baxterrel, illetve a Groove Jettel indul a péntek délután. Jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn, 6 óra 10-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elszállították a sínekről a tegnap kisiklott Intercity kocsijait, ezentúl bárki bemehet a Karmelita kolostorba, napsütésre és záporokra is számíthatunk ma. Köszöntöm Önöket, a híreket Simadi Renátától hallják. Visszaemelték a tegnap kisiklott békés Intercity szerelvényeit a sínekre, ezt közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt posztja szerint a sérült járműveket már el is vontatták a helyszínről. Jelenleg a baleset körülményeit vizsgálják, az biztos, hogy jelentős károk keletkeztek, a vasúti betonaj, a sínek és a kapcsolószerek is megrongálódtak. Tegnap délután gyománál siklott ki a békés Intercity 4 kocsija, valószínűleg azért történt a baleset, mert a mozdonyvezető túllépte a váltón megengedett sebességet. A balesetben ketten sérültek meg. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagy közönség számára, ezt jelentette be a mai sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra, ráadásul ezen a hétvégén az egykori miniszterelnöki kabinetirodát is meg lehet nézni, ahol korábban Rogán Antal miniszter dolgozott, és ahová a jövőben a Szociális és Gyermekvédelmi Minisztérium költözik. A kormányfő a Karmelita kolostor előtt 2021 óta álló kordonokat is elbontatta, és azt mondta, hogy az épület későbbi funkciójáról a jövőben döntenek majd. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Itt van Norbert sajtófőnök rádiónknak azt mondta, hogy a potencia növelők mellett már a fogyást és a zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, kockázatai vannak az adott terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet információkat szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Leállt a légiforgalom Helsinki repülőterén. Ma reggel 3 órán át nem fogadott és nem is indított járatokat a légi kikötő, mert ukrán drónokat észleltek a légtérben. Nem ez lenne az első ilyen eset, korábban 4 ukrán drón zuhant le az országban. Kijev akkor bocsánatot kért Helsinkitől, és azt közölték, hogy a drónok valószínűleg orosz beavatkozás következtében tértek le a pályájukról. Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás pénteket, és mondhatom már azt, hogy szép hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, de előtte még egy vidám délutánt. A legjobb zenékkel, a 90-es 2000-es évek nagy kedvenceivel, mint Ida Core és Fedele Grandala, a Let Me Think About It. Na ezt is hozom hamarosan, de jön a Savage Garden, itt lesz Carlos Santana, most pedig Spiller és Sophie Alice Baxter nyitja a délután.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Kinek hogy telik a nap, a péntek, ki hogy hangolódik már a hétvégére. Nagyon remélem, hogy a délutánt velem töltik, és velem hangolódnak. Nekem a délelőttöm sütéssel telt, nagyon szeretek a kollégáknak kedveskedni. Néhány aprósággal rajtuk tesztelem általában az új receptjeimet, úgyhogy egy ilyen citromos vaníliás kekszel készültem. Hát ezen a félig meddig tavaszi napom, mert hogy most még süt a nap, de aztán a délutánban majd azért kellenek az esernyők, hozom majd természetesen a részleteket, mindenféle információt, közlekedési infót is, napkérdését, mozi ajánlót, úgyhogy érdemes lesz velem tartani, hiszen Warren G már folytatja is a délutánt. Aztán Ida Core és Fed La Ground érkezik hihetetlen lendülettel, itt lesz a Let Me Think About It. Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Péntek délután van, úgyhogy nagyon sokan autóba ültek, akár már elkezdték a hétvégét, vagy legalábbis munkából tartanak hazafelé, vagy szimplán csak úton vannak a dolgukra. Én mindenkivel ott vagyok, egyébként nem csak autóban, hanem teherautóban, kamionban, de még a bicikliken is. Szóval, ha valakinek van közlekedési információja, gondolja rám, küldje el a 0620 55 55 155-re, vagy hívjon fel, én pedig a rádión keresztül tovább is adom a többieknek. Ahogy például azt, hogy az M3-ason a 42-es kilométernél dolgoznak a belső sávban. A Vásárosnamény felé vezető oldalon Bagnál torlódás van, ami már legalább a 3 kilométert is meghaladta. A 6-os főúton Pécsvárad külterületén, a Rákóczi-Ferenc utcánál pedig két autó és egy kamion ütközött. A 178-as kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 6-os főúttal párhuzamosan lévő útra terelik, úgyhogy erre kell figyelni. 0620 55 55 155, én pedig itt figyelem az üzeneteket, ha bárkinek van, megköszönöm, ha elküldi. Jó utat!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezői.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hárman párban ezt énekelt a United, vagyis Péli Barnanna, de megyünk is tovább, mert pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig itt lesz Akon és a Dangerous. És az Airi Mafia is hozza a bajnokot.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb üzemanyagkészletet szabadított fel a kormány, egyre kevesebb az influenzás beteg az országban, ma több hullámban bárhol számíthatunk záporokra, zivatarokra. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Nem lesz üzemanyag hiánya kisebb kutakon sem. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter ugyanis elrendelte 575 millió liter üzemanyag felszabadítását a biztonsági készletből. Ebből 150 millió liter benzin, a többi pedig dízel, amiből minden töltőállomásra jut majd. A rendelet értelmében a felszabadított készlet csak a védett üzemanyagáron értékesíthető, és nagyjából 4 hétre elegendő. Már alig vannak influenzások az országban. Múlt héten 9200-an fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Budapesten, valamint Komárom-Esztergom és Fejér vármegyében volt a legtöbb beteg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Zalavár megyében pedig a legkevesebb. A szennyvíz adatok szerint nem várható már az influenzások számának emelkedése, ugyanis sehol nem tudták kimutatni a szennyvízből a vírust. Holnap lesz a cöliákia világnapja. A lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti, ezért a világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. A részletekről Koltai Tünde, a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke beszélt rádiónknak.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevő őket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Újra ebola járvány van a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az eddigi adatok szerint az ország északkeleti részén egy elszigetelt tartományban 246 feltételezett fertőzést és 65 halálesetet regisztráltak. Pedig a kongói hatóság 5 hónappal ezelőtt hivatalosan is lezártnak nyilvánította az előző járványt. Az ebola vírusát egyébként valószínűleg denevérek hordozzák, és olyan súlyos betegséget okoz, hogy aki elkapja, az bele is hal. Igazán változékony időnk lesz ma, több-kevesebb napsütés is várható, de országszerte felhős lesz az ég, és több hullámban lehetnek ma záporok, zivatarok, ráadásul ahol esik, ott a szél is viharossá fokozódik. 17-25 fok között alakul a csúcshőmérséklet, késő este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégét sem ússzuk meg szárazon, borongós, esős időnk lesz, és kiadós csapadékra is számíthatunk. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon még ennél is hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délután mindenkinek egy óra után is pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, gyerünk tovább, hallgassunk isteni zenéket egész délután, amíg hangolnak minket a hétvégére. Mindjárt jön a Flip the Script, itt lesz az Iri Mafia, jön majd a Backstreet Boys is, de Sharam érkezik majd egy jó kis Eddie Murphy feldolgozással. Ez lesz a Party of the Time. Előtte Aiken indítja az órát.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, mert hogy hajlamosak vagyunk sokszor szidni a családtagjainkat, vagy kiakadni rájuk, de ma gondoljuk végig, hogy mi is a legjobb bennük, vagy melyik családtagunkban mi is, amit igazán, vagy mi is az, amit igazán szeretünk, akár a tesónkban, a szüleinkben, a nagynénikénkben, vagy az unokatestvéreinkben, tényleg bármilyen családtagunkban, akár üzenjenek nekik rajtunk keresztül. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ezek az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat így a család nemzetközi napján. Miközben az Iri Mafia zenél, jön mindjárt a bajnok, de előtte itt a Flip the Script a Best FM-en. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script is...

0: M1-es felé egy kis teherautó és egy kamion ütközött a 22-es kilométernél a legbelső sávon. A felborult autó fekszik, emiatt a torlódás már több kilométeres. Az ellenkező oldalon bámészkodók okoznak több kilométeres fennakadást, úgyhogy hát kitartás mindenkinek. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, hogyha elküldi. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Tom Novit hallottuk Limával, a folytatásban pedig friss híreket hallgatunk, hiszen mindjárt 2 óra, utána érkezik majd Jessie J is a Dominóval.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már csak pár napig lehet leadni az adóbevallásokat, új időpontra kell figyelnünk a szép kártyáknál, felhős lesz felettünk az ég, és bárhol lehetnek záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Már csak 5 napunk van az adóbevallásunk leadására, május 20-a a határidő. A NAV idén is több mint 5,5 millió embernek készítette el a bevallási tervezetét, a legtöbb adózónak pedig nincs más dolga, mint leellenőrizni és véglegesíteni azt. Az egyéni vállalkozóknak, az áfás magánszemélyeknek, illetve az őstermelőknek viszont át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk a bevallásukat. Erre hívta fel a figyelmet az adóhatóság. A NAV egyébként idén úgy segítette az egyéni vállalkozókat, hogy az online kiállított számláik automatikusan megjelentek a tervezetben. Változás jön a szép kártyáknál, mivel hazánkban megszűnt a veszélyhelyzet, ezért a korábbi szabályozás tér vissza a kártyákon lévő pénz felhasználásáról. Vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk, minden évben eddig kell felhasználni a kártyákra 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024. december 31-ig utaltak el a munkáltatók. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők idén is 5 kategóriát hirdettek meg, vagyis elismerést kaphat egyebek mellett az év főtere, az év fasora, az év óvodakertje és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a virágos városi és falusétek kategóriában is. A versenyen a hazai települések mellett a határon túli magyar települések is részt vehetnek. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. A rendezvénysorozat holnap Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, ezután szeptember végéig az ország több pontján tartanak majd esti koncerteket, túrákat és irodalmi programokat. Ezt mondta rádiónknak Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
1: Legyenek kéznél ma az esernyők, egész nap borult lesz felettünk az ég, és csak néhol bukkanhatnak elő a napsugarak, ráadásul többször és bárhol kialakulhatnak záporok, és ahol esik, ott a szél is megerősödik. 17-25 fok között alakul a hőmérséklet, este pedig 10-14 fok valószínű. A hétvégén is esők áztatnak majd minket, lesz ahol kiadós csapadék várható. 13-20 fokot mérhetünk majd, de a tartósan esős tájakon ennél is hidegebb lesz. Most úgy tűnik, hogy hétfőn is hasonló idő vár ránk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után is csak a legizgalmasabb zenék, a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai, mint Laurent Wolf és a No Stress, vagy éppen Justin Timberlake és Timbaland közös dala Sexy Back. Én Majoros Rita vagyok, Jessie J-t már hozom is, hogy egy kicsit feldobja a délutánt itt a Domino, én pedig csodás napot és jó hétvégét kívánok már előre is mindenkinek.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Welcome to the song about it. Like to hear it? Here you go. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Ma van a család nemzetközi napja, úgyhogy ehhez kapcsolódik a nap kérdése, hogy mit üzennének akár rajtunk keresztül a családtagjaiknak, és kinek, mit üzennének, kiben, mit szeretnek igazán. Azt írja Kata, anyukámban azt szeretem, hogy bármi történik, mindig tudja, hogy mit kell mondani, úgyhogy innen is puszilom. Írt Norbi, a bátyámban azt bírom, hogy még mindig úgy hűlünk együtt, mint gyerekkorunkban. Zsófia nagymamájának üzenne, hogy a vasárnapi húslevesénél nincs is jobb a világon. Jaj, de jó. Annak valahogy olyan más íze van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jönnek még az üzenetek a családtagoknak. Remélem, hogy ők is minket hallgatnak, és tényleg el is jut hozzájuk az üzenet. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé egy kis Eagle Eye Cherry. Save Tonight itt a Best FM-en. Egy igazán, szerintem tökéletes péntek délutáni dal, amikor már úgy készülődünk hazafelé a munkából, és hamarosan itt a hétvége.

0: Best FM a legjobb zenék. Viola írt egy üzenetet, hogy baleset történt Budapesten a Kerepesi úton, a Pongrácz úti kereszteződésnél. Jót kell egy kicsit jobban figyelni, illetve az M0-as autóút déli szektorán Diósd térségében az M1-es autópálya felé korábban kigyulladt egy busz. A 8-as kilométernél a külső sáv zárva van, és át legalább 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat a folytatásban is. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon, két nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tídeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen a Csúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen a Csúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Állateledelt gyűjtenek a zalai városokban. A mohácsi évfordulóra emlékeztek a Göcsei Múzeumban. Pénzmosás miatt felel egy egerszegi férfi. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ismét megrendezik a Mancsa Bajban adománygyűjtő akciót Zalában. A vásárlók a hétvégén kutya és macska eledellel segíthetik az állatokat és az őket gondozó szervezetek munkáját. Az adományokat mindkét napon várják majd a szervezők Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Keszthelyen. Közleményük szerint a felajánlásokat a Bársonytalp Zala Egyesület, az Élettér Állat és Természetvédő Szervezet, valamint az Elizabeth Menedék kapja. Előadás sorozattal idézték fel a mohácsi csata és a török kor zalai eseményeit a Göcsei Múzeumban. A Véráztatta Határvidék című rendezvényen a történelmi Zala megye 16.-17. századi sorsáról hallhattak az érdeklődők. Az előadáson szó esett arról is, hogy Kanizsa várának elfoglalása után hosszú időre Zala közepén húzódott a török-magyar határvonal. Mint kiderült, a korszakot folyamatos harcok, portyázások és súlyos lakossági veszteségek jellemezték, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Pénzmosás miatt emelt vádat a zalaegerszegi ügyészség egy 55 éves helyi férfi ellen. A gyanú szerint a bankszámláját és internetbanki adatait adta át ismeretleneknek, majd a pénzeket továbbította. A nyomozás azt állapította meg, hogy a számlára bűncselekményből származó összegek érkeztek. A férfi az adatok átadásáért és a közreműködésért pénzt kapott, miközben tisztában volt azzal, hogy illegális ügyletről van szó. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, írja a ZAOL. Gázvezeték rekonstrukció kezdődött kedden Zalaegerszegen a Madách Imre utcában. Az E.ON tájékoztatása szerint a munkálatok a háztömbök mögötti parkolót és több járdaszakaszt érintenek, mintegy 140 méteren. A kivitelezés várhatóan augusztusig tart. A gépjárműforgalom folyamatos marad, ugyanakkor a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak ideiglenes korlátozásokra kell számítaniuk. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles, esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. Béné Meddia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
0: 88.9 Best

89.9 Westfm a legjobb zenék. Átadták nemrég Zalaegerszegen az új hidat a kertvárosi kerékpárúton. Az előregedett, baleset veszélyessé vált átkelőt április közepén lebontották, helyére csaknem 14 millió forintos ráfordítással acélszerkezetű hidat építettek. A költségeket önkormányzati forrásból biztosították. A fejlesztéssel a környéken élők, illetve a természetjárók régi kérése teljesült. A 8 méter hosszú, több mint 3 méter széles híd a Vizsla árok két partját köti össze.

0: Best FM, a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Ehhez kapcsolódóan az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-es kilométernél lévő Érd-észak csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágát is lezárták a 20-as kilométernél lévő Diósd-Érd centrum csomópontban, a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M0-as autóút felé vezető oldalon a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat lezárták, Bátaszék térségében pedig felújítási munkák kezdődtek, a főváros felé vezető oldalon a 163-as és a 162-es kilométer között a leálló, illetve a gyorsító sávot elkerítették a járművek elől, ugyanitt a Bátaszék csomópont lehajtóágát is lezárták, helyette a Szekszárd csomópontban visszafordulva lehet a környéket elérni. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

tengerparton el. Hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Két keréken bizonyítottak a zalai diákok, fellélegezhetnek a zalai gazdák, aranyat ért a májusi eső, új parkolóhelyek készültek a Landorhegyi úton. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Közlekedésbiztonsági versenyeken mérték össze tudásukat zalai általános iskolások az Alsóerdei Sport és Élményparkban. A fiatalokat a rendőrség kerékpáros iskola kupa, valamint a Magyar Autóklub Kia Mester két keréken vetélkedője várta. A diákok kresztesztet töltöttek ki, valamint ügyességi pályán és szabályossági versenyen is bizonyítottak. A megmérettetés tétje az országos döntőbe jutás volt, írja az AOL. Megérkezett végre az eső Zalába is. Kedden Rédicsen néhány óra alatt annyi esett, mint a teljes havi átlag. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a májusi csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a termés kilátásokat. Mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató eső, hogy kellő mélység be tudjon szivárogni.
2: A szlovén határ mellett Rédicsen rendkívüli mennyiség hullott le rövid idő alatt. Az AOL.hu információi szerint a környéken egy havi átlagot meghaladó eső esett. Újabb parkolóhelyeket alakítottak ki a zalaegerszegi Landorhegyi úton. A fejlesztést lakossági kérésre valósították meg, hogy enyhítsék a környék parkolási gondjait. A most még zúzalékos parkoló később végleges burkolatot kap. A tervek szerint a következő ütemben a felszín alatti közműveket is korszerűsítik, rendezik a csapadékvízelvezetést, valamint esővíztározók is épülnek, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles, esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután itt Zalaegerszegen, a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
1: 88.9 Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sokan még mindig úgy gondolnak a kültéri konyhára, mint valami luxus villágba való extrára, ami csak hatalmas kertekben vagy grandiózus teraszokon működhet, pedig a valóság ennél jóval izgalmasabb. Egy jól átgondolt kültéri főző vagy vendégfogadó zóna szerintem kisebb kertekben, kompakt teraszokon, oldaludvarokban vagy akár szűkebb szabadtéri terekben is meglepően jól kialakítható. A valódi kérdés sokszor nem az, hogy mekkora kertünk van, hanem az, hogy mennyire tudatosan használjuk ki. Egy okosan szervezett kültéri konyha ugyanis nem csak az ingatlan élvezeti és használati értéket növelheti, hanem teljesen új szerepet adhat a kertünknek is. A szabadtéri térből valódi nyári élettér válhat. Nem kell óriási hely szerintem, elég egy jól szervezett főzőzóna. A kültéri konyha egyik legnagyobb tévhite, hogy csak komplett beépített rendszerekkel működik. Valójában már egy kisebb grill, kompakt munkapult és néhány jól elhelyezett tároló is elegendő lehet az, hogy a kertünk használhatóbbá váljon. Kis kertekben különösen fontos a logikus elrendezés, ugye, hogyha minden kéznél van, az élmény sokkal gördülékenyebb. A cél nem feltétlenül a teljes beltéri konyha kiköltöztetése, sokkal inkább egy olyan praktikus zóna kialakítása, ahol nem kell állandóan visszajárnunk a házba. Érdemes szerintem kialakítani, nagyon jól tudnak kinézni. Én pedig akár egy kültéri sütögetés, főzőcskézés mellé is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: Ezt a fámmal legjobb zenék, itt vagyok az útinfókkal. Az M0-áson például a déli szektorán lassú a haladás az M5-ös felé vezető oldalon, az M6-os autópálya csomópont közelében a 11-es kilométernél burkolatot javítanak. A legbelső sávot lezárták, aztán az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Az M4-esen is érdemes figyelni, Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenő helyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ami pedig a Biatorbágy-Págy bekötő utat illeti, az M1-es autópálya alatti aluljárónál, a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon, várhatóan nyár közepéig lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt, kerülni az M1-es autópálya csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet, Örkény és Táborfalva között pedig gázvezetékeket kötnek be, a 3-as kilométernél útszükület van érvényben, de alkalmanként egy rövid időszakra a fél útpályát is elfoglalhatják a munkagépek. Vezess óvatosan arra felé is, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Bíróság előtt a Bagodi randalírozó. Lefóliázták az aszbeszt gyanús parkolót Zalaegerszegen. A fiatalokat is megszólítja a jubileumi Göcsei dombírozó. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt felel egy bagodi férfi. A gyanúsított tavaly ősszel családi vita közben egy bozótvágóval ütötte be egy autó oldalablakát a háza előtt. A rongálással mintegy 20 000 forintos kárt okozott. Az ügyészség szerint a férfi agresszív viselkedése alkalmas volt arra, hogy riadalmat keltsen a környezetében, ezért pénzbüntetést indítványozott az ügyben, írja a ZAOL. Idéglenes védőfóliával takarták le azt a parkolót, ahol korábban aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca kereszteződésénél található területre osztrák bányákból érkezhetett a szennyezett anyag. A takarítás után a későbbiekben aszfalt burkolattal látják el a parkolót és a többi érintett közterületet is, tudta meg az Egerszegi Hírek. A fiatalokra is nagy hangsúlyt fektet az idei 10. Göcsei dombírozó. A szervezők azt szeretnék elérni, hogy a 6 és 14 év közötti gyerekek még jobban megismerjék Göcsei hagyományait, értékeit és kulturális örökségét. A program ötletgazdái több zalai iskola vezetőjével is egyeztettek arról, miként lehet közelebb vinni a fiatalokhoz a népi hagyományokat, a helyi gasztronómiát és a göcsei életformát. A cél az, hogy a gyerekek élményszerű programokon keresztül fedezzék fel saját szülőföldjük értékeit, számolt be róla a Vármegyei Napilap. Előadássorozattal idézték fel a Mohácsi csata és a török kor zalai eseményeit a Göcsei Múzeumban. A Véráztatta Határvidék című rendezvényen a történelmi Zala megye 16.-17. századi sorsáról hallhattak az érdeklődők. Az előadáson szó esett arról is, hogy Kanizsa várának elfoglalása után hosszú időre Zala közepén húzódott a török-magyar határvonal. Mint kiderült, a korszakot folyamatos harcok, portyázások és súlyos lakossági veszteségek jellemezték, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Ma sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb időre a nap is kisüt. Térségünkben délután este várható eső, zápor, zivatar. Hétvégén egy mediterrán ciklon érkezik, szeles, esős idő várható. A maximumok 13-18 fok körül alakulnak, éjjel 9-10 fokig esik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Mendia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
0: 88.9 Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
4: Yo man,
5: yo,
4: open up man.
5: What do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Say what?

0: 88.9 Best FM a legjobb zenék. Táncterápiás foglalkozás sorozatot indítottak az Alegerszegi Gondozási Központban és az Idősek Otthonában. A kezdeményezés célja, hogy az idősek, köztük a demenciával élők megőrizzék aktivitásukat, javuljon a fizikai állapotuk, mentális egészségük és az életminőségük. Az Egészséges Zalaegerszeg program részeként a terapeuta hetente látogatja a szépkorúakat. Ezek az alkalmak jól illeszkednek az intézmények szakmai programjához. Kezdetben sokan kíváncsiságból csatlakoztak, az elmúlt hetekben azonban számos pozitív élménnyel gazdagodtak. A közös tánc új szint visz a mindennapokba. A szakemberek szerint a táncnak kiemelt szerepe lehet a testi és lelki egyensúly megőrzésében. A Landorhegyi és a Gaspari Csuti otthonokban jelenleg 3 csoportban zajlanak a mozgásos foglalkozások. A program áprilisban indult és júliusig tart. A szervezők már keresik a lehetőségeket, hogy ősszel folytathassák a táncterápiát.
1: Volt egy

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M7-esen például a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható. Az 57-es jelű Székesfehérvár kelet Agár csomópont mindkét oldalon használható. De fontos tudni, hogy az 57-es kilométernél lévő Székesfehérvár kelet Agárd csomópont felhajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülő útként Letenye felé kell elindulni, és a 60-as kilométernél lévő Székesfehérvár Dél-Dunaújváros csomópontban visszafordulva lehet a főváros felé haladni, ami pedig az M30-as illeti a Tornyos-Németi határ felé vezető oldalon Felső Zsolce térségében a 28-as és a 30-as kilométer között burkolat felújítás miatt a külső sávot lezárták arra felé is. Csak óvatosan. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Örülök, hogy együtt rádióztunk ma is. Most búcsúzom, hiszen pár perc múlva 6 óra jönnek a hírek, aztán kezdődik a Night Shift. Jön Vágyboly, úgyhogy érdemes maradni. Béni Mediát hallottad. Köszi a figyelmet, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Idén 10 éves a Válvölgyi Zsúr, de most új fejezet nyílik. Megszületett a Válvölgyi Fesztivál. Május 23-án és 24-én új és nagyobb helyszínen, Alcsúddobozon 2 nap, amikor minden összeér. Zene, nyárillat, ízek és találkozások. Hello! Válvölgyi Fesztivál. Több tér, több élmény, ugyanaz a hangulat, és a színpadon többek között Rúzsa Magdi, Tédeni, Valmár, Pápai Jocsi, ez még csak a kezdet. Egész nap zene, gasztró, kulturális és családi programok. És a belépés ingyenes.
1: És ott leszünk mi is. Találkozzunk személyesen Alcsúddobozon, ahol a legjobb zenékkel és ajándékokkal várja a Best FM.
0: Válvölgyi Fesztivál május 23-án és 24-én új helyszínen Alcsúddobozon. Részletek, térkép és minden fontos információ a fesztivál Facebook és Instagram oldalán, valamint a valvölgyifesztivál.hu oldalon található. A legjobb zenék. Műsorajánlót hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Karmelita bejárás, nincs már szabad hely, fogyás, zsírégetés, ne hallgassanak a szirén hangokra. Hamis behívó, csak viccnek szánták az egészet. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a Karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A kormányfő a kolostor előtt álló kordonokat is elbontatta, arról a folytatásban döntenek majd, mire használják az épületet. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: A legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat, tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Változás a szépkártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. A korábbi információkkal ellentétben csak egy valaki kapott hamisított katonai behívót Dömsödön. Egyik barátja ugratta őt, nem sokkal később felhívta és elárulta, vicc az egész, ő áll az akció mögött. A rendőrség hivatalból indított nyomozást az ügyben zaklatás miatt. Az átvert férfi már jelezte, nem akar pereskedni. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Blast FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
1: Aki szerdán velünk volt, neki már nem lesz meglepetés, hogy ma is a mai Night Shift Texában pop és rádiós lágerek szólnak. Akár csak szerdán, és hát a szerdához hasonlatos módon ugyanaz lesz a felállás, ugyanaz lesz a sorrend. 6-7-ig én White Boy, 7-től pedig szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a péntek esti Night Shift Extra.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

Classic House és Lauer Christiani, kedden Funkyban hangjával, szerdán pop és rádiós lágerek szólnak DJ Effendivel, ha csütörtök, akkor Dance és DJ Miller, szombaton hip-hop és R&B, ennek Slim Fit a házigazdája, vasárnap pedig DJ Németivel Chill Lounge és Deep House, a pénteki nap pedig mindig az extra, amikor ebből a hat lemez lovasból egy valaki visszajön, és pörget plusz egy órát. Ezen a héten Effendivel esett a választás, ezért szól ma is, a mai pénteken is a szerdai életérzés, a szerdai stílus pop és rádiós lágerek ebben a 120 percben, mixben, 6 és 8 között.

tetszenőt, ha Viber üzenetet szeretnétek küldeni, képet, videót Viberen keresztül, akkor ide megtehetitek, ugyanerre a számra jöhetnek az SMS üzenetek, tehát 0625555155. info@bestfmbudapest.hu, hogyha valaki hosszadalmas e-mailt szeretne nekünk írni, de igazából most már lehet hosszadalmasan írni nekünk Facebookon és Instán keresztül is. Best FM Nightshift, itt minket, Nightshift lemezlovasokat találtok, ha pedig úgy általában a Best FM-mel kapcsolatban szeretnétek bármit mondani, közölni, kérdezni, észrevétel van, akkor

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: FIA terep a következő órában. Night Shift Extra. A szerdai hangulatnak megfelelően pop és rádiós lágerekkel a következő órában is. Gyors hegycsere, pici pihenő, pár perc. És innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Százezerek szenvednek a kínzókórban, sokan nem is tudják, hogy betegek 300 milliós drogfogás zalában. Die Die bemutatták a foci VB dalát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A kór holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. Vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyező a gluténtartalmú ételekkel.
1: 10 kiló kokaint találtak egy szerb sofőr autójában Letenyénél. A NAV járőrei a Zalai város külterületén intették le a kocsit. Alaposan átvizsgálták, és 8 csomagot találtak benne. A gyors teszt igazolta a gyanút. Az anyag 300 millió forintot ér a fekete piacon. A police.hu oldal nem közölt további részleteket. Kezdeményezték a 24 éves férfi letartóztatását. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szűk egy hónappal a rajt, június 11-e előtt bemutatták a labdarúgó világbajnokság hivatalos dalát, a Die Die-t Shakira énekli, 16 év után ismét az ő száma népszerűsíti a tornát. A felvétel klipjében feltűnik Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé és Zinedine Zidane is. A Die Die olaszul annyit jelent, gyerünk, gyerünk. Ez a buzdítás japánul, spanyolul, franciául és angolul is elhangzik a nótában. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerdát varázsolunk a péntekből, illetve ez már az előző 60 percben gyakorlatilag el is kezdődött, és hát ilyenkor értelemszerűen ugyanebben a lendülettel és ugyanebben a tematikával megyünk tovább a pénteki Night Shift a második 60 percében is. És hát a szerda, akkor pop és rádiós lágerek, és természetesen szerdai rezidensünk DJ FND a következő órában a nevez játszok magad.
4: Igyekszik az ember.
3: Hajrá, jó, végül mi? Aludtál végül, vagy zenét csináltál?
4: Többé-kevésbé is.
3: Jó van. Nem látszik. Bármi is volt, az nem látszik rajta.
4: Akkor jó.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Hát és el is felejtettük megbeszélni ezt, hogy akkor BL döntőn kinek lesz a szurkolás, így, hogy nem a Liverpool került be? Legább illemből az Arsenalnak, ha már angol, angol.
2: Ilyen Liverpool szurkolóként az Arsenalnak.
1: Hát igen, az olyan, mint a Újpest
2: Radé? Hát, az a Manchester United, mondjuk meg a City, tehát, de az Arsenal sem szeretjük. és hát a Paris Saint-Germain azt meg egyenesen
1: ki nem állhatjuk.
2: Úgyhogy ez most nekem nagyon nehéz, de hogyha most a pisztolyt fognának a fejemhez, és el kéne döntenem, akkor inkább az Arsenal, de igazából mindegy.
1: De ezt nézni fogod?
2: Persze. Meg még arra gondoltam, hogy ilyen aznap pont dolgozni fogok a borozóban, és én Liverpool mezbe fogok menni, hogyha esetleg Arsenal szurkolók vetődnek be, akkor mindenképpen jól érezzék magukat.

0: Időjárás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Danny Minognak ezt nem küldöd el? Hát, ha ő is visszaír, mint a
2: Nem vagyunk már beszélő viszonyban most már.
1: Nem.
2: Szeresztünk is.
1: Mi mondod? Igen. Rájött, hogy inkább a nővérével, és akkor ez nem esett neki jól? Vagy? Ja, nem az én
2: vagyok. Azt nem vagy.
1: Mindig összekeverem. Na, de tényleg nem szoktad? Vagy így, tehát ezeket a régi nagy klasszikokat? Ezek most divatja van, hogy ilyen diszkos újra értelmezést kapnak. Hát, ha esetleg.
2: Ez egy jó kérdés. Én ebbe sosem értem belevágni, mert akkor ugye felhívom a figyelmet magamra.
1: Még a végén jó járnál, igazad van. Hát
2: nem erre gondolok, hanem ilyenkor hajlamosak. Ugye, ez nem a Danny Minokhoz fog elkerülni, hogyha én írok oda.
1: Nyilván, persze.
2: Hanem valamelyik kiadós, menedzsmentes valakihez, és akkor, na, hogyha éppen egy olyan ember, akkor leszedik, letiltatják, meghurcolnak. Tehát ugye ez nem egy hivatalos remix.
1: Én megvédelek szívesen.
2: Ja, köszönöm. Okay.
1: Figyelj, de csak tényleg...
2: Ha vagy jó ügyvéded, akkor
1: nyugodtan. Figyelj, csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Tehát a Tiestónak így lett Grammy-e.
2: Hát örülök.
1: Hogy csinált egy ilyen nem hivatalos remixet ugye a John Legend All of Me-ből, és azt meghallotta a John Legend, és nagyon tetszett neki, és azt mondta,
2: hogy akkor... John Legend az jó fej.
1: És honnan tudod, hogy a Danny Minogue nem az?
2: Ez igaz.
1: Oké, adom. Jó, próbáld. Mindjárt adom az e-mail címét, dobjad át neki. Okay. Örülni fog.
2: Köszönöm.

0: Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Mondjuk a tenisz szereti inkább. De azon gondolkodtam, hogy ott lesz-e majd a döntőn. Martin, Solveig.
2: Nem tudom, nem ismerem az ilyen irányú érdeklődését, hogy most bár tenisz fan azért elmegy a foci meccsre is. Hát a Párizs az mondjuk azért lehet, hogy nem tudom, hívó szó.
1: David Guetta is hátha.
2: De jó lenne. Te leszel a DJ, nem?
1: Hát
2: mindig.
1: Jó, de hát azért ez mekkora már, hogy na, mégiscsak mit
2: tudom. Szelfizetsz a Guettával
1: esetben. Például.
2: Azért az menő.
1: Vagy.
2: Azt majd oszd meg a listádon.
1: Igen, nem tudom. De az a vagy, mert ezen gondolkodtam már, hogy itt külön egy ilyen francia. Felváltva játszom majd egy franciát, egy angolt, hogy az angolokban, de hát a ízés nagy Liverpool szurkoló a Calvin Harris.
2: Hát az oké, hát ő angol.
1: Oké, de hogy akkor vajon ő ott lesz?
2: A brit.
1: Igen, hogy ő vajon ott lesz? Vagy a Fedbolszném, akinek meg saját foci csapata van? Na minden.
2: Fel tudja, de figyelj, akárkit látsz, az spottoljad.
1: Mindenféleképpen.
2: Tedd föl az Instára, a Best of M. Mi a
1: Best of M? Best of M Nightshift, pontosan. Facebook, Insta. Jó, hát az FM Disco remixeket meg pörgetni fogom természetesen, és azok is be lesznek reggel.
2: Ez az, adjál nekik.
1: Adó, figyelj, szíjjel effendizem a puskást. Mindenféleképpen. Efikém, mi meg most szíjjel effendiztük ezt a pénteket, ezt a Nightshift extrát. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő héten a megszokott helyen, megszokott időben.
2: Mi volt ez a szita-szita péntek?
1: Igen.
2: Rissa-rissa péntek. Nem tudom, mit lehetne még kitalálni.
1: Na, házi feladat szerdáig.
2: Okay.
1: Jó. Köszi. Hello.
2: Ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Adóbevallás, lépniük kell az egyéni vállalkozóknak, áttörést hozott a kínai-amerikai csúcs találkozó, csapadékos és szeles lesz a hétvégén. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem lesz automatikusan adóbevallás a NAV által elkészített SZIA tervezetből, az egyéni vállalkozók, a mezőgazdasági őstermelők és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek esetében erre figyelmeztet az adóhatóság, közleményük hangsúlyozza. Az érintetteknek mindenképp át kell nézniük, ki kell egészíteniük, és be is kell adniuk az összeállítást. Ez elektronikusan intézhető a legegyszerűbben. Május 20-a, vagyis jövő szerda a határidő. Történelmi jelentőségűnek nevezte az amerikai és a kínai elnök pekingi találkozóját a kínai külügyminiszter. Wang Yi szerint megállapodás született egy kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról, valamint a kétoldalú kereskedelem bővítéséről is a kölcsönös vámcsökkentés jegyében. Hozzátette, kiderült az is, hogy Washington figyelembe veszi a kínai aggályokat és nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit. Tömegszerencsétlenség okozásáért emeltek vádat egy száguldozó zalai fiatal ellen. A férfi másfél éve 130-al előzte meg a kocsisort a 76-os úton Egerszeg és Kisbucsa között. A szemből érkező távolsági járat vezetője, hogy elkerülje a frontális ütközést, az útpatka felé kormányozta a buszt, amely végül a jobb oldalára dőlve állt meg a karambol után. Csak nem 30-an sérültek meg, 10 súlyosan. A hétvégén Kecskeméten és Lakiteleken muzsikál az erdő 23. szezonját kezdi meg az országos rendezvénysorozat. Szeptember végéig erdei koncertekkel, túrákkal, irodalmi és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Tudtuk meg Szabó Lajos erdőmérnöktől, a Muzsikál az Erdő alapítvány elnökétől.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel.
1: Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És ha már ma, május 15-én van a Családvilág napját, akkor jöjjön egy páros, akik a dal rögzítésekor elvileg még nem voltak, nem ugye család, még egy pár sem. Mert hát legalábbis akkor még csak pletykák keringtek arról, hogy ők együtt lennének. Jay-Z, Beyoncé-val és a Bonnie and Clyde-dal hamarosan érkezik.
3: Ez a Night Shift a Best

Itt a legjobb zenék Magyarország összes ikonikus helyén és fesztiválján fellépett már Manu Chao, Petőfi Csarnok, Park, Volt Fesztivál, hát a Szigeten meg többször is. Jön a Bongo Bong, itt a Best Of.

Best FM a legjobb zenék, gondolom Jerry Halliwelléknél tegnap elég nagy buli volt, mert hogy első szülött lánya Bluebell Madonna Halliwell tegnap ünnepelte 20. születésnapját. Jön anyu, és a mi csikkolatét.

Stefan a legjobb zenék, hogy az előző dalban a Marvin Gaye féle Ain't No Mountain High Enough, ugye most érkezőben a Spandau Ballet Gold című klasszikusra fedezhető fel, igen markánsan. Amy Winehouse és a Tears Dry On Their Own után jön a PM Zone, a Set Adrift on Memory Bliss-szel itt a Besten a legjobb zenék között.

Mester Rola, legjobb zenék, mekkora boldogság volt az a régi szép bakelites korszakban, amikor az ember vett egy maxit, és mind a két oldalán nagyon jó, mondhatni használható verziók voltak egy dalból. Ugyanez volt a helyzet a Cadaveznél, Jerry Ropero remix az egyik, Grand Nelson remix a másik oldalom. Cadaver!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Akcióban a fogyasztóvédők, célkeresztben az étrend kiegészítők. Szép kártyák, ha nem költ, fizet. Orosz-ukrán fogolycsere, 400-an szabadultak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megnyitják a karmelita kolostort a nagyközönség előtt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a szabadkarmelita.hu honlapon lehet időpontot foglalni a látogatásokra. Erre a hétvégére minden alkalom betelt már. Most a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületét is bejárhatják azok, akik bejutnak. A miniszterelnök arról is írt közösségi oldalán, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával korábban kötött, csak nem 262 milliárd forintos szerződést. Arra kérte a professzort, hogy utalja vissza a már kifizetett 22 milliárd forintot. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, ezért már folyamatosan ellenőrzik ezeket, ahogyan vizsgálják a potencia növelők mellett a fogyást, zsírégetést ígérő készítményeket is. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvívőjétől, Eitmann Norbertől.
2: Az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek.
1: Változás a szép kártyáknál, mivel megszűnt a veszélyhelyzet, visszatér a korábbi szabályozás, vagyis a május 31-i határidőre kell figyelnünk. Minden évben eddig kell felhasználni a 2 évvel ezelőtt feltöltött összegeket. Tehát most azt a pénzt kell elkölteni, amit 2024 év végéig utaltak el a munkáltatók. Ha nem tesszük meg, akkor ezentúl havonta legfeljebb 3%-os költséget vonnak le a bent maradt összegből. Megvalósult az orosz-ukrán fogolycsere első üteme, 205-205 férfi tért vissza saját országába. Még húsvétkor állapodtak meg erről a háborúzó felek az amerikai elnök közvetítésével. Ennek keretében mindkét oldalról még 800-800 foglyul ejtett katona nyerheti vissza szabadságát a közeljövőben. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Barry White saját bevallása szerint azért nem adta meg a jogokat, hogy felhasználják a hangját a You See the Trouble With Me-hez, mert amikor az első demót meghallotta, olyan ócskának, lélektelennek tűnt az egész, nem tartott sehonnan, sehova a dal, de aztán később belátta, hogy a fiatalok nagyon-nagyon szeretik ezt. Jön a Black Legend és a You See the Trouble With Me.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM a legjobb zenék. Hát, hogyha már nem lesz több halogatás, halasztás, arrébb tolás, akkor augusztus 10-én végre idén elkezdődik a Tupac per, és talán még idén 2026-ban megtudjuk, hogy ki is ölte meg Tupacet, vagy ki adott rá megbízást. A Changes érkezik itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. A pár nappal ezelőtt a hétvégére tett jóslat semmit nem változott a meteorológusoknál, ami elég baj, mert akkor ez azt jelenti, hogy tényleg borzasztóan rossz időnk lesz szombaton is, és vasárnap is 16 fokos nappali maximum körül mind a két nap, és elképesztő esőmennyiség mind a két nap.

Best FM a legjobb zenék, szerintem aki még életében nem volt darts versenyem, vagy nem látott sohasem darts versenyt, az is nagyon jól tudja, hogy ezt a most érkező dalt pörgetik a legeslegtöbbször a PDC rendezvényeken. Azt valószínűleg már kevesebben tudják, hogy eredetileg ez a dal egy 1969-es olasz film betétdala, Ennio Morricone szerzeménye. Planet Funk, Chase the Sun, helyszín itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Annak kapcsán, hogy a most érkező Romina Johnson a Jamiroquai tavaly világkörüli turnéjának egyik háttérénekese volt, én elmeregtem azon, hogy mennyire jó is lenne az, hogyha mondjuk az Artful Dodger lenne egy-két Jamiroquai bulin az előzenekar. Hát ha ez nem is jön össze, az Artful Dodgert azért el lehet kapni idén nyáron egészen sok helyen. Nyilván az egészen sok hely az leginkább Angliára, illetve egy-két ibizai, meg máltai fellépése korlátozódik. Artful Dodger, Romina Johnson, Moving Too Fast, most itt a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Lisztérzékenység, sokan nem is tudják, hogy betegek. 100 kilométeren át üldözték a miskolci álmokfutót, keresik az év zöld innovációját. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Folyamatosan emelkedik itthon is a lisztérzékenyek száma. A cöliákia a népesség legalább 1-2%-át érinti, de csak minden negyedik beteg tudja magáról, hogy ezzel küzd. A KOR holnap esedékes világnapjához kapcsolódva kampányt indítanak a betegségről, mondta a rádiónknak a Magyar Cöliákia Egyesület elnöke Koltai Tünde.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Aki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, készüljön fel az ellátással. A szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. Jó lenne, hogyha megtanulnák, hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a glutén tartalmú étel.
2: Döntő többségében magyarokat alkalmaznak majd a török befektetéssel létrejövő orosházi chipsgyárban, ezt ígérte a békési város polgármestere. Raffai János szerint 441-en dolgoznak majd az üzemben, amely a korábbi üveggyár területén kap helyet. Jövőre startolhat a termelés helyi és térségi alapanyagok felhasználásával, a későbbiekben további termelési egységek építése is várható. Vádat emeltek a miskolci álmokfutó ellen. A többszörös visszaeső tavaly májusban egy lopott kocsival ittasan autózott, és amikor megpróbálták megállítani a rendőrök, pokoli szágoldozásba kezdett. Úgy 100 kilométeren át üldözték, a városban, majd a strádán is rengeteg embert sodort életveszélybe. Áthajtott a piroson, többször is a forgalommal szemben ment, míg megfékezték. Komoly fegyházbüntetés várhat rá. E hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. Lélekszámuktól, méretüktől függően 5 kategóriában indulhatnak, akár a határon túlról is. Emellett díjazzák az év főterét, fasorát, óvodakertjét és zöld innovációját. És ismét lehet nevezni a Virágos Városi és Falusétek kategóriában is. Szinte mindenhol beborul az ég, éjszaka is számíthatunk esőre, záporra, hajnalban 8-13 fok lehet. Zömmel felhős időt ígér a hétvége, sokfelé kiadós csapadékkal, élénk erős széllel. Holnap legfeljebb keleten valószínű némi napsütés. A Dunántúlon mindössze 11-16 fok következik, a középső ország részben és a Tiszántúlon ennél valamivel kellemesebb hőfokokra készülhetnek. A legfrissebb előrejelzések szerint talán hétfőn láthatjuk már a napot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: 2010-ben ezen a napon Usher Oh My God című kislemeze felkerült az amerikai lista élére, úgyhogy ennek köszönhetően Ushernek lett első helyezése a 90-es, a 2000-es és a 2010-es évekből is. Tudjuk jól ugye, hogy a 2000-es években mi volt az. Hát ez. Jön 2004-ből a Yeah!
4: Ez a Night Shift a best

Vesztett van a legjobb zenék. Az angol száz törvényhozásban van arra lehetőség, hogy a vádlott ugyan nem ismeri el a bűnösségét, de tárgyalás nélkül elfogadja a rákiszabott büntetést. Tehát kereken 28 évvel ezelőtt így lett vége annak a bizonyos George Michael Fairnek, ami ugye hát a nyilvános WC-s aftér miatt indult, és ami aztán megiklette ezt a dalt. Jön az Outside.

Best FM a legjobb zenek, mindenki eldöntheti akkor most, hogy neki melyik verzió tetszik jobban. Variációk egy témára, az alap ugyanaz, az Enya dal, a Bodicea, a Fugees és a Ready or Not után jön Mario Winans, és az I Don't Wanna Know It a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattia tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Femme 2 Project. A king of my castle érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

0: mert hogy ráadásul Európában egy olasz kiadó kezdte terjeszteni ezt a kislemezt, de nem, egy Los Angeles-i duóról van szó, Eric Wigmerről és James Donaldsonról. Jön a Deep Swing, és az én The Music itt a Westen.
1: I got the love in the music, I got soul.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Ezt a Femme legjobb zenek, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best Time.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint leges-legeső kislemezüknél, a Don't Call Me Baby-nél, a most érkezőnél is a sampling technikát használta a Madison Avenue. Vernon Birch 1979-es Get Up című dalából olloztak ki részleteket, és így hozták össze ezt a dalt. Who the hell are you? Jön a

Best of a legjobb zenék, és akkor engedek mindenkit indulni bele az éjszakába. Ennyi volt a péntek, ennyi volt már a Night Shift. Ha szombat, és holnap szombat, akkor hip-hop és R&B 6 és 8 óra között csatlakozik hozzá, majd Slim Fit vasárnap pedig ugyanígy 6 és 8 között majd Chilled Lounge-t és Deep House-t fogunk mixelni. DJ Németivel szombaton is, és vasárnap is 8 és éjfél között pedig Biki, Big Favi Tomi lesz majd a Night Shift házigazdája. Jön az I.I.O. Nagy Jalival és a Rapture-rel, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: téged a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either.